accident. Megrontani én megszeretni. De mondhatom magának máskor is. Hogy hozzáért, mindig mondani is, hogy szerezni meg. Hogy hozzáért, megszerezni, csinálni. Ez ment.